0: azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Érted?
1: Good evening. Here is the news.

sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Star Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Star Rádió.

Sztár Rádió. Érted?

and I know what makes you crazy. The best of weeks to face.

so we don't often do.

Ha ismét együtt vagyunk, már ebben az órában az nem egy, két dolgot jelenthet. Vagy hogy nincs jobb dolgunk, vagy hogy van, csak nem telik rá. És muszáj ezt tegyük. Nem baj? Végül is ebből áll életünknek nem tudom hány százaléka, meglehetősen nagy része, az, hogy korán reggel ugyanazokat a dolgokat végezzük el heteken, hónapokon, éveken át. És aztán várjuk a nyugdíjat, és amikor meglátjuk, elkezdünk sírni. Így is lehet nézni az életre, mert hogy van egy ilyen része is, van egy jobbik része is. Azt kell kihasználni, lehetőleg mosolyogva. Szóval, így is úgy is kezdődik a nap velünk vagy nélkülünk, ha már része vagyunk, tegyük úgy, hogy nekünk is jó legyen. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jó kedvű, fizetésük hatalmas,

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Dekker. Minden reggel Csabával.

Soraya és Bolero most, amikor 10 perccel járunk 6 óra után. De péntek van, most jut eszembe. Lehet, hogy valaki már azzal ébredt, hogy jaj, de jó, péntek van, már kicsit lezserebben vehetem a dolgokat. Nekem meg most jutott eszembe, hogy várt el, péntek van, hát ezt a napot mi szeretjük alapból, hivatalból, ugye? Ez olyan, mint amikor menjünk vizsgázni, ám mondjuk most érettségi volt, de arra sok rosszat, hála jó Istennek, idén nem tudunk elmondani, nem mindenkinek sikerült, persze, nem mindenkinek sikerülhet, de az eredmények messze jobbak, mint ahogy voltak mondjuk 10 évvel ezelőtt, katasztrófa, minden második diák elbukott. Na, hol voltam? Ja igen, megy az ember vizsgára, ez olyan, hogy hát alapból jár egy pont a megjelenésre. Na, körülbelül ugyan a péntek is, hogy végül is ugyanolyan hétköznap, mint a többi, ha belegondolunk. Lehet, hogy még keményebb is, főleg, hogyha el akarok menni hétvégére, és van még munka, hát azt meg kell majd csinálni. Településeken, mondjuk városon annyira nem merik ezt megcsinálni, de településeken, ha elmész egy polgármesteri hivatalba egy óra, akkor nem talál senkit. Pénteken délután egykor, kín valahol, egy eldugott helyen, ügyet intézni hivatalban? Felejtsék el. Tisztelet a kivételnek, oké. Nem találkoztam még ilyennel, de valószínűleg, hogy valahol van ilyen is, hogy tényleg ledolgozzák azt, amit kell. A legtöbb helyen, jó, úgy nem feltétlenül baj. Elvégzik a, végül is, ha belegondolom, mert lehet ilyenkor szídni, sőt divatos is szídni, hogy hát de miért nem dolgozza le a 8 órát, 3 óráig, nem? Hát nem, az én pénzemből fizetik, úgy jövünk ezzel a szöveggel. Ugyanakkor egy picit emberek vagyunk, értsük meg. Meg kell értenünk, hogy ember elvégzi a munkáját egy óráig, úgy se jön senki oda délután 3-ig. Mi a fenét üljön még ott? Megy van munkáig, dolgozom, mi fizetjük. Jó, legyünk emberek is néha. Úgyhogy péntek van. Valakinek ez alapból jó. Remélem mindenkinek. Szokták mondani, főleg sportban, hogy minden fejben dől el. Miért a hétköznapoknál is minden fejben dől el? Már csak maga az a tudat, hogy tudjuk, hogy nem hétfő van, hanem péntek. Már attól egy picit jobb a kedvünk, vagy a közérzetünk. Veled vagy nélküled? De meg kell, ezt nem kérdi. Szereti, hogyha vannak vele hallgatók, de ő ketyeg. Hallgatók nélkül is. Kérdés, mennyi ideig, de legyenek. Köszönöm, hogy itt vannak. Tehát akkor kegyegünk tovább, veled vagy nélküled, with or without you. Ez a YouTube, 6 óra 12 perc van, és hangsúlyozom, péntek!

Rudi Enko és Mama Radio, 6 óra 22 perc van, péntek július 17-e, Elek és Endre nevű hallgatóink ünnepelnek, köszöntjük őket, csekkoljuk le az időjárást, 30 fok szombatra, na, ma megint csak 29-et mutat a holnapi napra, tegnap 30-at mutatott, tegnap előtt 29-et ez így, de ott vagyunk, ma 28 fok, holnapra 29 fok, elsővel mi a helyzet, mert az instabilitás, az úgy tudom, hogy az itt marad velünk, pénteki nap, ma estére 15-25% esély, hogy lesz valami eső. A holnapi napon 29 fokos csúcsérték, a kora délutáni órákban 40-45%-nyi esély arra, hogy lesz eső. Na, nagyjából eddig is. A vasárnap. Na, ott 25 fok lesz csak, és legfeljebb délelőtt lesz részünk némi napsütésben, mert hogy déltől 85% esélyt adnak, hogy egész délután esni fog. Tulajdonképpen így fest a prognózis. Úgyhogy a vasárnap az már most esősnek ígérkezik, és arról volt szó, hogy a jövő hétnek az első fele legalábbis az is pont ugyanilyen lesz, picit mérsékeltebb hőértékekkel, 25-26 Celsius fokkal, így fest most is. Ráadásul ott is úgy van, hogy esetleg napsütéssel indul a nap, de a nap második felében megint jönnek az esőfelhők, például a hétfőre is 60-65% esély arra, hogy eső lesz. A keddnek ott most kivételesen a napnak az első fele lehet esős, és a második fele kicsit napsütéses. Szerda az egész nap esős, sőt itt mennyiségben is látom, hogy azért elég komoly esőre kell számítani a hőmérsékleti szempontokból is. Hát ez ilyen 18-19 Celsius fokos nyári nap lesz. Na, szóval az a tomboló kánikula és a szárazság, amit egyébként egy korai prognózisban, egy hosszabb távú július második felére érvényes prognózis arról volt szó, hogy az átlagosnál melegebb és szárazabb lesz, de hát egyelőre nem úgy fest. Pedig nézem, ugye hát hétfő az már 20-a, 21, 22, 23, ez már július második fele, és nem lesz sem tikkasztóan forró, sem száraz. Na. Hát, talán majd augusztus elhozza az igazi nyarat, és akkor megint elkezdünk itt beszélgetni, hogy jaj, klímaváltozás, hőkupola, mi meghalunk, csináljunk már valamit. Éppen nemrég láttam egy bejegyzést, ugye az ember rákattint egy falra a tematikára a Facebookon, akkor egy ideig csak azokat adja. És jönnek az ilyen krízisről beszámoló Facebook bejegyzések, hogy klímaváltozás, és jaj így, és jaj úgy, és tényleg mind meghalunk. Valaki megosztott egy olyat valamikor, hogy 90-es években közé tették, hogy ha ma nem csinálunk valamit, 2000-re a városokat ellepi a víz. Kiszárad a mit tudom én, egyenlítő mentén az egész föld 2000-ig, tehát az 26 évre ezelőttre már jósoltak világvégét. Ez csak egy újabb világvége. Lesz még ilyen. End of the world, a világ vége. Miley Cyrus dalát halljuk 6 óra 26 perckor. Kellemes világvégét akkor. Beszélünk majd utána.

Az ezredforduló tájkán rengeteget játszottam nyaranta. A reggeli műsorokban ezt a dalt, Beri és Ébredj velem. 6 óra 33 perc van, péntek. És ha már kicsit így nosztalgiázunk, nekem eszembe jutnak azok a péntekek, amikor még nem készültünk a hosszú, hát idézőjelbe téve hosszú kétnapos hétvégékre, mert hogy ugye fiatalabbak talán nem tudják, egyébként ez a visszatérő téma nálam, hogy azért 90 előtt a szombati nap az abszolút rendes munkanap, amikor iskolaidő volt, akkor rendes tanítási nap volt, tehát ugyanúgy szombaton is jártunk iskolába, jártunk dolgozni, még csak nem is volt a legtöbb esetben rövidített program a szombat. Mondjuk én szerencsés voltam, apám elintézte, némi protekcióval kerültem be, ez még 88-ban volt, egy ilyen kisebb vállalathoz, Brassóban, 150 fős, ilyen vendéglátóipari egységeket kiszolgáló vállalatocska volt, 150 ember, abból egy harmada magyar ajkú, egy harmada szász, egy harmada román, Brassóban ez valami abszolút normális dolog volt, na, és ott... Mikor mindenki szombaton járt iskolába és dolgozott, nekünk havonta járt egy szabad szombat, szerelének nevezték, valami szombat a libera, mit tudom én, nem igazán tudom, mit jelentett, de ez abból állt, hogy minden hónapban volt egy szabad szombat ott, tehát volt egy kétnapos hétvégét, ami akkoriban nem létezett máshol. Na jó, kisebb vállalatoknál, mint a miénk, ott igen. És akkor az olyan volt, hogy ha szombaton kellett dolgozni, az mindenképpen rövid volt, de amikor eljött az a szerelés nap, tehát a szabad szombatos nap, akkor pénteken már rövid nap volt. Tehát akkor nem 7-től 3-ig dolgoztál, hanem 1 órakor már takarítottál, rendezted, 2 napra ugye eltetted naftalinba a vállalatot, hétfő reggelig nem láttad. És akkor azért úgy gondoljunk bele, hogy miközben az egész ország szombaton dolgozott, meg járt iskolába, voltak olyan szerencsések, akik 2 napra elmentek valahovas. 20 éves fejjel azért... Jó, tudom, hogy sok mindent nem nagyon lehetett vásárolni, és bármilyen furán hangzik, ért a pénz, sokkal többet ért, mint manapság, más kérdés, hogy nem sok mindent lehetett rá venni. De 1852 lej volt az én kezdő fizetésem, ez volt a legalacsonyabb, viszont ha elkezdted a munkát, akkor úgy 2 havonta ment föl a fizut 100-150 lejjel, tehát olyan fél év után már 2300-2400 lej körül kerestél havonta, ami nagy szó. Tehát abból a pénzből te megtehetted, hogy a családodat minden este elvitted egy vendéglőbe, ettetek, ittatok, boroztatok, söröztetek minden egyes hétköznap abból a pénzből. Igaz, hogyha például egy videórekordert akartál venni, az annyiba került, mint egy kocsi, mint egy Dacia. 80-as évek vége fele. Na, és akkor ilyenkor 20 éves fejjel mit csináljál? Van, főleg nyaranta, ugye? Van 2 napot, te, 2 szabad napot, szombat, vasárnap, csak elmentünk. Valóban tó mellé, Réki tó, Böződi, Szent Andató, Békás szóra, vagy ki a hegyekbe, sátorral, hátizsákkal, akkor nem volt még annyi medve, nem volt semmi gond. Jó volt. Ebből a szempontból jó volt. Mások voltak ott a problémák, a lelki terror például is. Az, hogy nem beszélhettél így rádióban, ha rossz véleményed volt a rendszerről, akkor muk lesz. Azt ki nem mondhattad. Vagy ha igen, akkor másnap már biztos kerestek téged, hogy ajó, hol lehetsz. És még előkerülsz-e. Szóval igen, volt egyféle terror is akkor, de volt egyféle... Mindegy, ne jöjjenek vissza azok az idők. Inkább így. 6 óra 37 perc van. Mondd, hogy soha. Say you'll never. Lion Rost halljuk. Jó reggelt.

0: Ébredj a Vekkerrel!
1: A Vekkerrel!
0: Ébredj Csabával!
2: Minden hétköznap a Sztár Rádióban!
0: A Sztár Rádióban!
3: Csak lépkedsz, ugyanúgy megy minden, ugyanúgy megy minden.

Nek a lányok a bában a legszebb, meglátod, nincs ilyen. Mégis újra összetörnek a szívek, aztán kibékülnek, én úgy hiszem.

Táncolj, Ildi! Ez volt a Bagosi Brothers Company, 6 óra 45 perc van, és ha már szóba került a kommunizmus végül is, ugye az egy eszme volt, ami nem nagyon működött. Az eszmék jönnek és mennek. Most, hogyha valamivel összehasonlíthatnám, lehet, hogy a párhuzam nem a legjobb, de itt van ez a woke ideológia, amit többen is párhuzamba hoztak különböző régi eszmékkel, és számunkra, ami a legközelebbi eszme ott van kéznél, az 89 előtti kommunizmus. És éppen olvastam egy érdekes cikket ezzel kapcsolatosan, hogy a kommunizmushoz hasonlóan ez a woke ideológia is egy értékválság közegében terjedt el. A digitális zaj, a politikai megosztottság, valamint a valós vagy vélt igazságtalanságok korában sokan elvesztették a biztos kapaszkodóikat. Egy ilyen helyzetben könnyen teret nyer egy olyan eszmerendszer, amely a társadalmi igazságosságot, a befogadást, a radikális egyenlőséget hirdeti. A woke mozgalom eredetileg a kisebbségek jogainak védelmét tűzte zászlajára, idővel azonban egyre inkább olyan kulturális rendszerré vált, amely szerint a nyelv alakítja a valóságot, ezért a beszédet is szabályozni kell. És mint sok olyan ideológia esetében, amely erkölcsi felsőbbrendűségre épít, itt is felmerül a kérdés, hogy ki profitál belőle. A wokizmus körül mára egész iparág épült ki. Nagy vállalatoknál, egyetemeken, államintézményekben, nem annyira itt nálunk, főleg nyugaton, külön sokszínűségi és befogadási részlegeket működtetnek, kötelező érzékenyítő képzéseket tartanak, tanácsadók, előadók, különféle szakértők építettek karriert erre a területre. A vállalatok jelentős része nem feltétlenül meggyőződésből követi ezt az irányt, hanem azért, mert tart a bojkottól, a reputációs vesztességektől, vagy a nyilvános megbélyegzéstől. Az erkölcs így nem csupán elv, hanem gazdasági tényezővé is vált. És abban a cikkben a szerző a kommunizmus és a wokizmus között párhuzamokat vél felfedezni. Ahogy a kommunizmus a nép hatalmát ígérte, végül mégis létrehozott egy kiváltságos pártelitet. Úgy a woke kultúra is kitermelte a maga erkölcsi tekintélyeit, olyan véleményformálókat, aktivistákat, akik meghatározzák, mi számít elfogadhatónak, kikerülhet a nyilvánosság perifériájára. A hangsúly ugyan más, de a mechanizmus hasonló. A morális tekintély idővel befolyássá, a befolyás pedig hatalommá válhat. Az ideológiák ráadásul ritkán tűnnek el végleg, inkább alkalmazkodnak az adott korhoz, új formában jelennek meg. A szerző úgy véli, hogy a woke ideológia is azért tudott elterjedni ilyen gyorsan, mert az emberek természetes igényére épített. Arra a vágyra, hogy erkölcsösnek, igazságosnak és jó embernek érezzék magukat. Ez önmagában nem probléma, a kérdés inkább az, mi történik akkor, amikor ezt az igényt intézmények, érdekcsoportok vagy gazdasági szereplők saját céljaik szolgálatába állítják. És zárásként az elmondom, talán érdemes az ideológiákat nem csak az ígéretek alapján megítélni, hanem azt is megvizsgálni, kik nyernek rajtuk. A kommunizmus osztályok nélküli társadalmat ígért, mégis új kiváltságos réteget hozott létre, a wokizmus egy befogadóbb világot hirdet, bírálói szerint azonban közben új erkölcsi hierarchiát alakított ki, ahol nem minden vélemény számít egyformán elfogadhatónak. A nagy eszmék mögött pedig sokszor nagyon is kézzelfogható politikai, társadalmi és gazdasági érdekek húzódnak meg. Mert az eszmék önmagukban ritkán veszélyesek. Az igazi kérdés mindig az, mi történik velük, amikor erkölcsi kötelességből üzleti modell, vagy éppen politikai hatalom lesz. Ezt éljük ma. Még annyira nem érezzük. De beszéljünk ismerősünkkel, akik tőlünk picit nyugatabbra tengetik napjaikat. Can't Stop the Feeling, énekel Justin Timberlake 10 perccel 7 óra előtt. Jó reggelt!

Phil Alive énekelt az ATB, 3 perc választ el 7 órától, a Wecker első óráját Chane és Nevergreen dalával zárjuk. In a moment like this. Jönnek a hírek 7-kor, jó reggelt!

Emelkedhet a gázolaj ára. Puzzle rakás lesz a könyvtárnál. Gondban van a futszálbajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolaj literenkénti ára, ha tovább romlik a közel-keleti helyzet. Elemzők szerint a harcok elhúzódása és a hormozi szoros esetleges lezárása jelentősen megdrágíthatja a kőolajat. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ugyan június végén még 70 dollár közelébe csökkent, a tárgyalások megszakadása és a harcok kiújulása miatt azonban ismét emelkedésnek indult. Ha az olaj ára mintegy 20%-kal nő, miközben a lej tovább gyengül a dollárral szemben, az üzemanyagok ára akár 30%-kal is emelkedhet a következő hónapokban. Sajtótájékoztatón értékelte a parlament tavaszi ülésszakát Antal Lóránt RMDSZ-es szenátor. Elmondta, hogy a nehézségek és a politikai bizonytalanság ellenére több fontos eredményt értek el, különösen az energiaügy és a gazdaság területén. Kiemelte, hogy alkotmányosnak nyilvánították a proszumerek jogait bővítő törvényt, és több a földgáz infrastruktúrát fejlesztő jogszabályt is elfogadtak. Udvarhelyszéken előrelépés történt a székelyudvarhelyi terelőút, valamint több bölcsőde és közműfejlesztési beruházás ügyében is. Antal Lóránt szerint Parajt továbbra is kiemelt prioritás, ahol jelentős állami támogatások és beruházások indulnak el. Ma délután kezdődik a Kiraklak a könyvtárnál elnevezésű rendezvény a Városi Könyvtár és a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány szervezésében.

0: népszerű puzzle rakáson idény verseny is lesz a Városi Könyvtár előtti téren. A ma 16 órától kezdődő esemény ingyenes és nem szükséges előzetes regisztráció. Azokat a résztvevőket díjazzák, akik a legtöbb időt töltik a 48 óra alatt a kirakóknál, a legnépesebb családot, a legtávolabbról érkező személyt és azt az intézményt, vállalatot, baráti társaságot, ahonnan a legtöbben érkeztek. A 48 óra alatt kirakott játékokat a program végén vasárnap 16 órakor elárverezik. Pénzügyi gondjai vannak a romániai futsalbajnoknak. A teremlabdarúgó bajnokság címvédője, a Galaxy United sajtóinformációk szerint több mint 600 ezer eurós adósságot halmozott fel. A klub bankszámláit zárolták, több meghatározó játékosa távozott, az együttes akár a bajnokságtól is visszaléphet. A Galaxy United az adóhatóságnak 650 ezer lejjel tartozik, de közel 200 ezer eurónyi elmaradt fizetéssel és prémiumokkal is tartozik a sportolóknak, amennyiben nem talál támogatókat, nem tud elindulni a következő bajnokságban. Véget ér a labdarúgó világbajnokság a hét végén, az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű VB-n még két találkozó van hátra. A kisdöntőben szombaton éjféltől Franciaország Angliával csap össze Miami-ban, a spanyol-argentin döntő pedig New Yorkban lesz vasárnap este 10 órától. Felmelegedésre számíthatunk a mai nap folyamán, a meteorológusok szerint egyre melegebb lesz a délelőtt alatt, a széljárás gyenge marad. A hőmérsékleti értékek reggel 22 fok körül alakulnak, a déli órákban elérhetik a 27 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Before I Sleep énekelt a DJ Project. 8 perccel járunk 7 óra után, a Wecker második órájában is tesszük mindezt a pénteki napon. Amikor készülünk két napos akár semmit tevésre, az is egyféle cselekedet. Néha ki kell engedni a fáradt gőzt, le kell engedni a fáradt olajat, szóval azért kell itt gürcölni, kell itt nyomni rendesen, ahhoz, hogy bizonyos szinten felül tudjunk maradni. De jön a szombat, jön a vasárnap, amikor tényleg egy picit, legalábbis jó lenne, ha így lenne, picit félre kéne tenni a gondokat, kicsit ki kéne engedni tényleg a gőzt, a nagy nyomást, és akár a Dolce Far Niente alapon, ahogy az olaszok szokták ezt csinálni, azt csinálni, hogy nem csinál semmit. Van benne egy kicsit felszabadító érzés. Nem feltétlenül vagy te akkor éppen hasznos tagja a társadalomnak, de ahhoz, hogy hasznos legyél, kellenek az ilyen pillanatok is. Úgyhogy aggodalomra semmi ok. Élvezzük ki ezt a helyzetet, meg a nyarat, meg esetleg a bórestéket. Jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Köszönjük, hogy újra és újra minket választasz. Ennek örömére új kedvezményekkel várunk. A Lidl-ben találsz hazai sárgahagymát 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 baniért, hazai görögdinyét kilónként 2 lej 49 baniért, és hazai áfonyát 250 g-os kiszerelésben 8 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszőlő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
4: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcső.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyroz, 10 éve együtt.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Klebendit és Zara Larsson Symphony 7 óra után járunk 19 perccel, megy tovább a péntek július 17-e. Amióta létezik Facebook, annyi okos emberről derült ki, hogy itt él közöttünk, és nem is tudtunk róla. Hú, hát tényleg, hogyha az okosságokat így összegyűjtsük, a Facebook az egy kimeríthetetlen kincsbánya. És mindig akad az okosabbaknál is okosabb ember, aki jön valamilyen jó tanáccsal. Vegyük fel ismét a természet ritmusát. Menjünk vissza a természethez, eltávolodtunk tőle. Nem tudom, menjünk vissza a barlangokba. Tény az, mostanában divat, megint divat lett a modern társadalmat temetni. Jönnek az okos domokosok, akik természetesen mindenhez is értenek, és szinte kórusban hirdetik vissza a természethez. Hát, ha ez annyit jelent, hogy hétvégén kikapcsoljuk a telefont, elmegyünk túrázni, megölelünk egy fát, persze csak miután meggyőzöttünk róla, hogy nem csalán, mert sosem tudni, akkor az ilyenre bármikor vevő vagyok. De hogy az egész civilizációt pakoljuk vissza a dzsungelbe, álljon meg a bioszféra menetrend. Ez a gondolat egyébként nem új. Néhány évtizedenként újra előkerül, többnyire akkor, amikor az emberiség éppen valamilyen válságot nyög. Gazdasági krízis, járvány, háború, energiaválság. Ilyenkor mindig akadnak, akik szerint a megoldás nem előre van, hanem jó alapos a hátrafele. Na, hát néhány ilyen világvégét én is túléltem már. A történelem pedig azt mutatja, hogy a civilizáció előbb-utóbb összekapja magát, leporolja nadrágját, és megy tovább. Igaz, ez a portalanítás néha forradalmakban, lázadásokban, sőt akár háborúkban is torkollott. Bízzunk benne, hogy ezúttal beéri egy alapos fejmosással. Persze könnyű nosztalgiázni, hogy régen mindig jobb volt. Csak hogy a régen általában akkor tűnik idillinek, ha elfelejtjük hozzátenni a gyermekhalandóságot, a fogorvos hiányát, a napi 14 óra robotot, és azt az apróságot, hogy egy egyszerű torokgyulladás is simán végzetes lehetett. A természet ritmusához közelebb élni jó dolog. De ne keverjük össze a természet szeretetét a civilizáció kidobásával. Az ember nem puszta tudatlanságból vagy kabzsiságból távolodott el a barlangtól, hanem mert rájött, hogy a központi fűtés, az antibiotikum és a vezetékes víz meglepően praktikus találmány. Szóval, ha csak nem leszünk annyira tehetségesek, hogy saját kezüleg lenullázzuk a civilizációnkat, kinyírjuk önmagunkat, ez a mostani válság is elmúlik. Valahogy mindig szokott. Alkalmazkodunk, feltalálunk, vitatkozunk, panaszkodunk, ez is az emberi természet része. Egy valami biztos, nem fogunk tömegesen visszaköltözni a barlangokba és mamutokra vadászni. Már csak azért sem, mert például mi lesz akkor a vegánokkal? Ja, és honnan lesz wifi-nk? Szóval nem.

Janicsák Veca és Labirintus, fél perccel járunk fél nyolc után. Jöhet a lapszemle, a Hargita Népe mai lapszámából három cikket emelünk ki. Itt az első, közbeszerzést írnak ki a szolgáltató kiválasztására. Készen állnak a hulladék udvarok, és bár nincs ide írva, hozzátenném, hogy de. És a de az arról szól, hogy megépült és üzemkést Hargita megyében mind a 16 lakossági hulladék udvar, ugyanakkor még egyik sem működik. Indulásukhoz előbb közbeszerzési eljárással kell kiválasztani a szolgáltatót, amelyik önkormányzat nem győzi ezt kivárni, önállóan is megnyithatja a telepet, de csak ideiglenesen és feltételekkel. Kényszer pályán a Sigfest. Lerövidítik a Sepsi Szentgyörgyi Fesztivál, címmel írnak arról, hogy a tervezetnél rövidebb lesz az idei Sigfest, jelentette be a szervező háromszéki ifjúsági tanács. A már megvásárolt belépők árát megtérítik, vagy más kompenzációs lehetőségeket ajánlanak fel. A döntés hátterében komoly gazdasági és finanszírozási nehézségek állnak. Az elmúlt években több magyarországi támogató visszalépett a rendezvénytől, a legutóbb elnyert anyaországi pályázat fizetése bizonytalanná vált, ráadásul a gazdasági válság miatt a fesztivál legnagyobb helyi partnere is megszüntette a támogatást. Van baj elég, lehetne mondani. Nem lesz hivatalos LEGO termék a Székely kapu. Nem választotta be a LEGO bizottsága a hivatalos készletek közé a Székely kapu projektet, így a modell egyelőre biztosan nem kerül a boltok polcaira. A tervezők a döntést követően úgy határoztak, hogy a teljes tervezetet és az összeszerelési útmutatót ingyenesen elérhetővé teszik a nagy közönség számára, adta hírül a LEGO Székely kapu Szekler Gate közösségi oldalán a Sepsiszentgyörgyi Keresztély Koppány, a LEGO Székely kapu ötletgazdája és megalkotója. Lehet, hogy erre van, aki azt mondja, a szentségtörés, a Székely kapu LEGO, de ha belegondolunk és nézzük a PR oldalát, az azért nem rossz, egy amerikai gyerek LEGO-ból Székely kaput rak össze, szóval valamire ismét büszkék legyünk. Lehetne. Valami újabb ok erre. Erről is még sok minden másról a Hargita Népe mai lapszámában. Addig is menjünk tovább az úton. Hogy milyen úton? Ezen. Mert hogy ez az út. 4th Street. Jó reggelt!

A bennünk lakózó ördög Devil Inside énekelt az In Excess. Kék-kék, ragyogó napsütés, de van némi esély, nem túl nagy a mai napon, majd a következő napokban ez megnövekszik, de a mai napon egyelőre minimális 15-20%-nyi esély arra, hogy ázzunk. De ne fázzunk, mert hogy júliusban azért fura lenne, hogy ázzunk és fázunk is. Inkább izzadjunk. És ázzunk valamelyik medencében például. Nem feltétlenül ideális az idő ehhez, de talán belefér. Happy! Pharrell Williams dalával folytatjuk. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csak le a La Provincia pácolt, darabolt csirkeszányról 100 gramonként 2 lej 19 baniért, a 750 gramos Milbona sajtra 21 lej 99 baniért, és a 6x0,33 literes Tuborg világos sörre 18 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal? Ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardió edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rád, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Last Frequencies és Bastille Head Down. Most, amikor 6,5 perc választ el 8 órától, közeledünk a Wecker második órájának a végéhez. 8-kor jönnek a hírek, ragadjanak velünk, mert hogy a Huey Lewis arról énekel, hogy veled ragadtam, melletted kötöttem ki és lehorgonyoztam, és nincs tovább. Jó reggelt!

Emelkedhet a gázolaj ára. Puzzle rakás lesz a könyvtárnál. Gondban van a futsalbajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolaj literenkénti ára, ha tovább romlik a közel-keleti helyzet. Elemzők szerint a harcok elhúzódása és a hormozi szoros esetleges lezárása jelentősen megdrágíthatja a kőolajat. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ugyan június végén még 70 dollár közelébe csökkent, a tárgyalások megszakadása és a harcok kiújulása miatt azonban ismét emelkedésnek indult. Ha az olaj ára mintegy 20%-kal nő, miközben a lej tovább gyengül a dollárral szemben, az üzemanyagok ára akár 30%-kal is emelkedhet a következő hónapokban. Sajtótájékoztatón értékelte a parlament tavaszi ülésszakát Antall Lóránt RMDSZ-es szenátor. Elmondta, hogy a nehézségek és a politikai bizonytalanság ellenére több fontos eredményt értek el, különösen az energiaügy és a gazdaság területén. Kiemelte, hogy alkotmányosnak nyilvánították a proszumerek jogait bővítő törvényt, és több a földgáz infrastruktúrát fejlesztő jogszabályt is elfogadtak. Udvarhelyszéken előrelépés történt a székelyudvarhelyi terelőút, valamint több bölcsőde és közműfejlesztési beruházás ügyében is. Antall Lóránt szerint Parajt továbbra is kiemelt prioritás, ahol jelentős állami támogatások és beruházások indulnak el. Ma délután kezdődik a Kiraklak a könyvtárnál elnevezésű rendezvény a Városi Könyvtár és a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány szervezésében. A népszerű puzzle rakáson idény verseny is lesz a Városi Könyvtár előtti téren. A ma 16 órától kezdődő esemény ingyenes és nem szükséges előzetes regisztráció. Azokat a résztvevőket díjazzák, akik a legtöbb időt töltik a 48 óra alatt a kirakóknál, a legnépesebb családot, a legtávolabbról érkező szemét és azt az intézményt, vállalatot, baráti társaságot, ahonnan a legtöbben érkeztek. A 40

0: 18 óra alatt kirakott játékokat a program végén vasárnap 16 órakor elárverezik. Pénzügyi gondjai vannak a romániai futsalbajnoknak. A teremlabdarúgó bajnokság címvédője, a Galaxy United sajtóinformációk szerint több mint 600 ezer eurós adósságot halmozott fel. A klub bankszámláit zárolták, több meghatározó játékosa távozott, az együttes akár a bajnokságtól is visszaléphet. A Galaxy United az adóhatóságnak 650 ezer lejjel tartozik, de közel 200 ezer eurónyi elmaradt fizetéssel és prémiumokkal is tartozik a sportolóknak, amennyiben nem talál támogatókat, nem tud elindulni a következő bajnokságban. Véget ér a labdarúgó világbajnokság a hét végén, az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű VB-n még két találkozó van hátra. A kisdöntőben szombaton éjféltől Franciaország Angliával csap össze Miami-ban, a spanyol-argentin döntő pedig New Yorkban lesz vasárnap este 10 órától. Felmelegedésre számíthatunk a mai nap folyamán, a meteorológusok szerint egyre melegebb lesz a délelőtt alatt, a széljárás gyenge marad. A hőmérsékleti értékek reggel 22 fok körül alakulnak, a déli órákban elérhetik a 27 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a La Provincia pácolt, darabolt csirkeszányra 100 gramonként 2 lej 19 baniért, a 750 gramos Milbona sajtra 21 lej 99 baniért, és a 6x 0,33 literes Tuborg világos sörre 18 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogass a kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székelykeresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lépcsők.

0: Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

One Direction és Fireproof, 8 óra 17 perc van. Látták a legújabb mosopó reklámot? Így szól. Nézze, milyen ragyogóan fehér lett ez az ing. Mire a másik? A szép szék, de nekem kockásan jobban tetszett. Sabrina Carpenter, Bad Cam. Péntek van. Megnyugtatóan halszik.

Pandora és egy egyszerű kérdés, miért, azaz why? 8 óra után járunk 25 perccel, júliust írunk, de szeptemberrel folytatjuk, legalábbis ami az előadót illeti. September, la la la.

This is Love, 8:35 perc van. Még tegnap érkezett egy riasztás viharra, utána pedig azt mondták, hogy oké, kánikulára készüljünk pénteken és szombaton. Miközben nézem, hogy azért a csapadék mennyire szól közbe, vagy mennyire hűsít majd. A mai napon 15-20% esély van arra, hogy esetleg legyen némi csapadék. Sajnos ez holnap délutánra, estére megduplázódik, ami az esélyt illeti 40-45%-ra. Igen, napközben forróság lesz, 28-29, akár 30 Celsius fok is, de lehet, hogy estére, mire jön a bronz meccs? Lehet, hogy lehull az eső. Ez pont, hogy nem jókor jönne, ugye? Éjfélkor kezdődik a bronz meccs, franciák az angolokkal, az pedig jó dolog valahol kinn a szabadban, teraszon, strandon, valamelyik vendéglátóegységben megnézni, közösségben. Amíg, ahol fedett, ott nem lesz gond. Ahol nem, és jön az eső, ott tényleg lehetnek gondok. Na, majd elválik. Vasárnap este? 80-85%, hogy a nap folyamán esni fog. Kérdés az, hogy estére, 10 órára, mire kezdődik a döntő, elmennek ki az esőfelhők, vagy sem.

0: I like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Köszönjük, hogy újra és újra minket választasz. Ennek örömére új kedvezményekkel várunk. A Lidlben találsz cseresznyét kilónként 8 lej 99 baniért, és nektarint kilónként 6 lej 49 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 lejért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.

7 perc, ennyi maradt még hátra a Vekker harmadik órájából. 9-kor jönnek a hírek. Addig hadd szóljon Tóth Gabi dala. Két dal fér bele, ez az egyik. Vágyom rád. Jó reggelt. Ha nem túl késő, ilyet mondani 9 óra előtt.

Emelkedhet a gázolaj ára. Puzzle rakás lesz a könyvtárnál. Gondban van a futszálbajnok. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Szeptemberben ismét 10 lej fölé emelkedhet a gázolaj literenkénti ára, ha tovább romlik a közel-keleti helyzet. Elemzők szerint a harcok elhúzódása és a hormozi szoros esetleges lezárása jelentősen megdrágíthatja a kőolajat. A Brent nyersolaj hordonkénti ára ugyan június végén még 70 dollár közelébe csökkent, a tárgyalások megszakadása és a harcok kiújulása miatt azonban ismét emelkedésnek indult. Ha az olaj ára mintegy 20%-kal nő, miközben a lej tovább gyengül a dollárral szemben, az üzemanyagok ára akár 30%-kal is emelkedhet a következő hónapokban. Sajtótájékoztatón értékelte a parlament tavaszi ülésszakát Antall Lóránt RMDSZ-es szenátor. Elmondta, hogy a nehézségek és a politikai bizonytalanság ellenére több fontos eredményt értek el, különösen az energiaügy és a gazdaság területén. Kiemelte, hogy alkotmányosnak nyilvánították a proszumerek jogait bővítő törvényt, és több a földgáz infrastruktúrát fejlesztő jogszabályt is elfogadtak. Udvarhelyszéken előrelépés történt a székelyudvarhelyi terelőút, valamint több bölcsőde és közműfejlesztési beruházás ügyében is. Antall Lóránt szerint Parajt továbbra is kiemelt prioritás, ahol jelentős állami támogatások és beruházások indulnak el. Ma délután kezdődik a Kiraklak a könyvtárnál elnevezésű rendezvény a Városi Könyvtár és a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány szervezésében. A népszerű puzzle rakáson idény verseny is lesz a Városi Könyvtár előtti téren. A ma 16 órától kezdődő esemény ingyenes és nem szükséges előzetes regisztráció. Azokat a résztvevőket díjazzák, akik a legtöbb időt töltik a 48 óra alatt a kirakóknál, a legnépesebb családot, a legtávolabbról érkező személyt és azt az intézményt, vállalatot, baráti társaságot, ahonnan a legtöbben érkeztek. A 48 óra alatt kirakott játékokat a program végén vasárnap 16 órakor elárverezik. Pénzügyi gondjai vannak a romániai futszálbajnoknak. A teremlabdarúgó bajnokság címvédője, a Galaxy United sajtóinformációk szerint több mint 600 ezer eurós adósságot halmozott fel. A klub bankszámláit zárolták, több meghatározó játékosa távozott, az együttes akár a bajnokságtól is visszaléphet.

0: A Galaxy United az adóhatóságnak 650 ezer lejjel tartozik, de közel 200 ezer eurónyi elmaradt fizetéssel és prémiumokkal is tartozik a sportolóknak, amennyiben nem talál támogatókat, nem tud elindulni a következő bajnokságban. Véget ér a labdarúgó világbajnokság a hét végén, az amerikai, mexikói, kanadai közös rendezésű VB-n még két találkozó van hátra. A kisdöntőben szombaton éjféltől Franciaország Angliával csap össze Miami-ban, a spanyol-argentin döntő pedig New Yorkban lesz vasárnap este 10 órától. Felmelegedésre számíthatunk a mai nap folyamán, a meteorológusok szerint egyre melegebb lesz a délelőtt alatt, a széljárás gyenge marad. A hőmérsékleti értékek reggel 22 fok körül alakulnak, a déli órákban elérhetik a 27 fokot is. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Volt egy kis segítség, I had some help. Post Malone dalát hallhattuk, 8 perccel járunk 9 óra után, vagyis egy újabb órát indítunk a mai Vekkerből, július 17-én pénteken. És folytatódik a foci VB is, a hírekben is ugye elhangzott már, csak sajnos 2 meccs van hátra. Én benne vagyok, hogy az egészet akkor kezdjük az elejétől, nullázzuk le az eredményeket. Max, annyi kompromisszumot kötnék, hogy jó, oké, elfogadom, hogy a legjobb 4-ben legyen ott Argentina és Spanyolország, de a többi, játsszuk előről, én még egyszer megnézném. Kökény Attila és Rakoncai Viktorral folytatjuk. Csak zakat.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Köszönjük, hogy újra és újra minket választasz. Ennek örömére új kedvezményekkel várunk. A Lidlben találsz cseresznyét kilónként 8 lej 99 baniért, és nektarint kilónként 6 lej 49 baniért. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű

0: szerkesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Az osztrákok néhai szupersztárja Falco és Vienna Calling, azaz Bécs hív minket. 9 óra után járunk 24 perccel, hát nem Bécsbe kell menni. New Yorkban? Hol lesz a foci VB döntő? Jó, angol-francia bronz meccs szombaton éjféltől az oké. Vasárnap este 10-től spanyol-argentin és a győztes világbajnok lesz. Amúgy éppen láttam egy mémet, és annyira ismerősnek tűnt, nem véletlenül. Ugye a foci nem csak a pályán, hanem az interneten is termeli a klasszikusokat. Sokan emlékeznek arra a mémre, ami a 2016-os magyar-osztrák EB meccs előtt terjedt, hogy Ferenc Józsefet kérdezik, hogy felség várja az osztrák-magyar meccsed? Mire a válasz, hogy persze is, ki ellen játszunk. A poén nyilván nem történelmi idézet, hanem arra épül, hogy Ferenc József idején Ausztria és Magyarország ugyanannak a monarchiának volt a része. Az ő szemszögéből tényleg furcsa lenne, hogy a két ország egymás ellen futballozik. Most a világbajnoki döntő előtt ugyanez a vicc új életre kelt, csak spanyol kiadásban. A mémben egy régi spanyol uralkodót kérdeznek, hogy felség várja a spanyol-argentin döntőt? Mire a válasz, hogy persze is, ki ellen játszunk. Itt is ugyanaz a logika. A mai Argentina évszázadokon át a spanyol birodalom része volt, ezért a korabeli uralkodó szemében nem két külön ország találkozna a pályán, hanem a saját birodalmának egyik területe. Ez csak akkor működik igazán, hogyha a kép vagy a kontextus egy olyan spanyol uralkodót ábrázol, leggyakrabban 5. Károlyt vagy 2. Fülöpöt, akinek idejében a mai Argentina még a spanyol birodalom része volt. Ettől működik ez a mém ennyire jól, ugyanaz az egyetlen poén vándorol országról országra, csak mindig azt az uralkodót kell kiválasztani, akinek az idejében a két mai válogatott még egy államhoz vagy birodalomhoz tartozott. Való igaz, hogy mi magyarok kimondhatjuk, hogy igazából a magyar változat üt a legnagyobbat, mert hogy az osztrák-magyar elnevezés szinte szó szerint ugyanaz, mint a monarchia neve. Ezért Ferenc Józseffel különösen természetes a poén. A spanyol-argentin verzió egy fokkal történelmi butalás, de végül is ugyanarra az alapötletre épül.

amikor két zsenialitás találkozik. Sting és Eric Clapton. It's probably me. 9:34 perc van. Színésznőként ismertük meg, de zenei pályán is alkotott. Nem is rosszat. Főleg 2003-ban, amikor összeállt Fat Joe-val is kiadták ezt a dalt, I Want You, Táliát halljuk.

azt a zenét játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov-Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Köszönjük, hogy újra és újra minket választasz. Ennek örömére új kedvezményekkel várunk. A Lidl-ben találsz hazai sárgahagymát 5 kg-os kiszerelésben 7 lej 99 baniért, hazai görögdinyét kilónként 2 lej 49 baniért, és hazai áfonyát 250 g-os kiszerelésben 8 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.

Mitchell, Chino Uriri és All I Ever Ask. 10 perc választ el 10 órától. A Vekker negyedik órájának a végén jön a szokásos híradó, a legfrissebb híreke. Úgy is lehetne mondani, hogy az új napot leszámítva nincs új a nap alatt. Marad minden a régiben. Jönnek hamarosan a legfrissebb hírek.

Zajlik a helyreállítás Varságon. Új beléptető rendszer van a Szent Anna tónál. Tovább jutott a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nikos Ordán államfő szerint Romániának mielőbb teljes jogkörrel rendelkező kormányra van szüksége, mert az ügyvivő kabinet jelentősen lassítja a döntéshozatalt. Az elnök úgy fogalmazott, nevetséges lenne 2 év alatt 4 egymást követő kormányt felállítani, és mindegyikhez külön kormányprogramot készíteni. Elmondása szerint jelenleg még egy átmeneti, úgynevezett fegyverszüneti kormány létrehozásáról sincs politikai megállapodás. Nikos Ordán hozzátette, bár több lehetséges megoldás is felmerült az elmúlt időszakban, egyelőre egyik forgatókönyv mögött sincs politikai konszenzus. Új beléptetési rendszert vezettek be a Szent Anna tónál. Az autós belépőt személyi látogatójegy váltotta fel. A turisták ezentúl külön fizetnek a parkolásért és a belépésért, a parkolás 3 óráig ingyenes, ezt követően minden megkezdett fél óráért 3 lejt kell fizetni. A felnőtt belépőjegy a helyszínen 46 lej, a diákok és gyermekek kedvezményes áron válthatnak jegyet, az 5 évesnél fiatalabbak számára pedig ingyenes a belépés. A látogatók családi és csoportos kedvezményeket is igénybe vehetnek, a csónakázás és a tutajozás pedig továbbra is külön díj ellenében vehető igénybe. A helyreállításon dolgoznak Székelyvarságon a szerdai vihar okozta károk után. A vihar fákat döntött ki, megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a telefon és internethálózat, több tanyarész elszigetelődött, a településre vezető megyei út egy szakasza pedig járhatatlanná vált. A károk felmérését és elhárítását csütörtökön kezdték meg, de a torlódások miatt a külső segítség is nehezen jutott el a településre. Időközben sikerült felszabadítani a megyei utat, megtisztították a patak meder egy részét, az önkormányzat pedig bérelt munkagépekkel és törtkővel igyekszik járhatóvá tenni a megrongálódott útszakaszokat. A Hargita útkezelő vállalat szakemberei a helyszínen végeztek felméréseket a további helyreállítási munkák előkészítésére. Bővülhet a Hargita megyei 4. ligás labdarúgóbajnokság mezőnye a következő idényben. A csapatok augusztus elejéig nevezhetnek a pontvadászatra, miután az elmúlt szezonban 11 együttes szerepelt a bajnokságban. Az 5. ligából 4 csapat szerzett feljutási jogot, az Udvarhely körzetből Parajd és Lövéte, a Csík körzetből pedig Csíkszép Víz és Tusnád. A nevezési határidő lejárta után a Hargita megyei labdarúgó egyesület elkészíti az új idény versenykiírását. Amennyiben legalább 12 csapat nevez, oda-visszavágós rendszerben rendezik meg a bajnokságot, kisebb mezőny esetén pedig ismét alapszakasz és rájátszás dönthet a végső helyezésekről. Lejátszották a labdarúgó Európa Liga selejtezőiben az első forduló visszavágóit, pályára lépett a Ferencváros és a Kolozsvári Universitátia is. A kolozsvári együttes az idegenbeli gól nélküli döntetlen után a Dinamo Kijevet fogadta, ezen a meccsen sem esett gól, a büntető párbajban az ukrán csapat jutott tovább. A Ferencváros az idegenbeli 2-1 után hazai pályán fogadta a szerbiai Vojvodinát, a zöldfehérek magabiztosan nyertek 3-0-ra. Meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz a nap folyamán, széljárás gyenge marad, csapadék nem várható. A legmagasabb délelőtt és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakul.

0: Zsuzsának. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Sztár reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külés beltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény. Közérdekű hirdetés következik.
7: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Július 17-e érkezik a mozikba Christopher Nolan új produkciója, a várva várt és a rengeteget vitatott Odüsszeia. Nos, festmények, regények, színdarabok, filmek tolmácsolják nekünk, és olykor szövik tovább a Homérosz előtti évszázadokon át vándor énekmondók által életben tartott mesét, így aztán szinte valamennyiükben él egyfajta kép a Kyklopsz barlangjáról, a szirének énekéről, Kirke varázslatairól, a trójai falról és a hűséges Penelope-ről. Bizonyos jelenetek akkor is ott élnek a közös tudatunkban, ha magát a művet soha nem vettük kézbe. Éppen ezért az Odüsszeia megfilmesítésekor egy híres rendező garantálta nagy figyelmet fog kapni, ugyanakkor elkerülhetetlenül csalódást is fog okozni sok embernek, akinek a fejében egészen más mozi pergett eddig az itakai hős kapcsán. Milyen legyen Odüsszeusz? Hogyan nézzen ki? Mely tulajdonságait domborítsa ki a film? Legyen elsősorban kemény katona, vagy inkább a szeretteit védő lágyszívű családapa? Nos, Christopher Nolan filmje kapcsán hónapok óta vitatkoznak világszerte az emberek, akik a filmet nem is látták, viszont igen, a vita nem ritkán nyíltan a rasszista és transzfob támadásokba fordult, talán nem véletlenül, hiszen sokan a szereposztást támadták, meg a trans Elliot Page szerepeltetése is adott okot elég vitára. Az tény, hogy Christopher Nolan vitatható eszközökkel filmesítette meg Odüsszeiát, tehát lehet erről beszélni, aztán majd külön megnézzük a filmet, és esetleg külön értékeljük. Lássuk, milyen reakciókat vált ki maga a film, mert sok mindenről beszéltek eddig, csak magáról a filmről nem, hát mától lehet beszélni arról is, ami a mozivásznon látható.

0: like music. Star reklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774-581-811. Még egyszer, 0774-581-811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755-404-666.
3: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniosig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniosig.ro honlapon.
4: Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
5: Reklámot hallottak!
6: Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió.

10 perc, választ el 11 órától. Van egy bronzmeccs, és van egy VB döntő. Jó, bronzmeccs, francia-angol, bármelyik nyerhet. De a lényeg az, hogy kikinek szurkol vasárnap este. Ugye Argentina Spanyolország ellen játszik. Sokan szurkolnak a spanyoloknak. Emlékszem, a valamelyik VB-n, azt hiszem pont azon, amelyeken megnyerték a kontinens címet, a spanyolok sokan nekik drukkoltak. De most, hogy ott vannak az argentinok, érdekes belegondolni. Két tábor. De meg lesznek egymás mellett, nem lesz semmi gond. Don't cry for me, Argentina. Madonnát halljuk.

0: Zajlik a helyreállítás Varságon. Új beléptető rendszer van a Szent Anna tónál. Tovább jutott a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nikos Ordán államfő szerint Romániának mielőbb teljes jogkörrel rendelkező kormányra van szüksége, mert az ügyvivő kabinet jelentősen lassítja a döntéshozatalt. Az elnök úgy fogalmazott, nevetséges lenne 2 év alatt 4 egymást követő kormányt felállítani, és mindegyikhez külön kormányprogramot készíteni. Elmondása szerint jelenleg még egy átmeneti, úgynevezett fegyverszüneti kormány létrehozásáról sincs politikai megállapodás. Nikos Ordán hozzátette, bár több lehetséges megoldás is felmerült az elmúlt időszakban, egyelőre egyik forgatókönyv mögött sincs politikai konszenzus. Új beléptetési rendszert vezettek be a Szent Anna tónál. Az autós belépőt személyi látogatójegy váltotta fel. A turisták ezentúl külön fizetnek a parkolásért és a belépésért, a parkolás 3 óráig ingyenes, ezt követően minden megkezdett fél óráért 3 lejt kell fizetni. A felnőtt belépő jegy a helyszínen 46 lej, a diákok és gyermekek kedvezményes áron válthatnak jegyet, az 5 évesnél fiatalabbak számára pedig ingyenes a belépés. A látogatók családi és csoportos kedvezményeket is igénybe vehetnek, a csónakázás és a tutajozás pedig továbbra is külön díj ellenében vehető igénybe. A helyreállításon dolgoznak Székelyvarságon a szerdai vihar okozta károk után. A vihar fákat döntött ki, megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a telefon és internethálózat, több tanyarész elszigetelődött, a településre vezető megyei út egy szakasza pedig járhatatlanná vált. A károk felmérését és elhárítását csütörtökön kezdték meg, de a torlódások miatt a külső segítség is nehezen jutott el a településre. Időközben sikerült felszabadítani a megyei utat, megtisztították a patak meder egy részét, az önkormányzat pedig bérelt munkagépekkel és törtkővel igyekszik járhatóvá tenni a megrongálódott útszakaszokat. A Hargita útkezelő vállalat szakemberei a helyszínen végeztek felméréseket a további helyreállítási munkák előkészítésére. Bővülhet a Hargita megyei 4. ligás labdarúgó bajnokság mezőnye a következő idényben. A csapatok augusztus elejéig nevezhetnek a pontvadászatra, miután az elmúlt szezonban 11 együttes szerepelt a bajnokságban. Az 5. ligából 4 csapat szerzett feljutási jogot, az Udvarhely körzetből Parajd és Lövéte, a Csík körzetből pedig Csíkszép Víz és Tusnád. A nevezési határidő lejárta után a Hargita megyei labdarúgó egyesület elkészíti az új idény versenykiírását. Amennyiben legalább 12 csapat nevez, oda-visszavágós rendszerben rendezik meg a bajnokságot, kisebb mezőny esetén pedig ismét alapszakasz és rájátszás dönthet a végső helyezésekről. Lejátszották a labdarúgó Európa Liga selejtezőiben az első forduló visszavágóit, pályára lépett a Ferencváros és a Kolozsvári Universitátia is. A kolozsvári együttes az idegenbeli gól nélküli döntetlen után a Dinamo Kijevet fogadta, ezen a meccsen sem esett gól, a büntető párbajban az ukrán csapat jutott tovább. A Ferencváros az idegenbeli 2-1 után hazai pályán fogadta a szerbiai Vojvodinát, a zöld-fehérek magabiztosan nyertek 3-0-ra. Meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz a nap folyamán, széljárás gyenge marad, csapadék nem várható. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hang.

0: Bátorság.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
8: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Közérdekű hirdetés következik.
9: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Katy Perry és Firework, azaz tűzi játék. Hát még egy hónap és néhány nap, és akkor lesz mit beszélni róla, bár szerintem azért magát a hal lesz egyáltalán tűzijáték, akár itt udvarán, akár Budapesten, komoly vita fogja megelőzni, legyen vagy ne legyen, mert itt is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy miért nem, mások azt, hogy miért. Na, hát majd mindenki eldönti magának. Én sajnos nem tudom elképzelni augusztus 20-át tűzijáték nélkül, lehet, hogy gyenge a képzelőerőm, ki tudja, de nekem kell.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

Kozmix és sok száz év. És hát persze, hogy vasárnap a VB döntőről szól, de azért nem mehetünk el szó nélkül, hogy Forma 1-es verseny is lesz, nem is akárhol, egy legendás pályán. Csak hogy már semmi sem a régi lehetne mondani. És érezhetően kevésbé várják lelkesen a Forma 1-es pilóták az új autókkal az addig kedvencnek számító belga helyszínt. Viszont a verseny kevésbé kaotikusan alakulhat, mint Silverstone-ban. Ahogy az év elején Melbourne és Suzuka, vagy épp két hete Silverstone, Spa-Francorchamps is azon pályák közé tartozik, ahol a csúnyább arcát mutatja az új Forma 1. A hosszú egyenesek és a gyors kanyarok révén ugyanis kevés lehetőség van visszatölteni az akkumulátort, így biztosan ismét sokkal több ilyen lift and coastot láthatunk, amikor a pilóták a féktáv előtt már elveszik a gázt, és Super Kiplinget is láthatunk, amikor a motor generátorként elkezdi tölteni az akkumulátort, így az autó már lassul. Szóval sok ilyet fogunk tapasztalni a hétvége során. Ez pedig a Forma 1-es versenyzők szerint részben elveszi majd a belga nagydíjnak otthont adó legendás pálya báját és kihívását. Határozottan nem ugyanaz a Spa lesz. Meglátjuk, milyen lesz a Puan és meg néhány kanyar, de egyértelműen nem lesz olyan kihívás, mint volt mindig is, fogalmazott például a regnáló világbajnok Lando Norris, akinek ráadásul problémái is vannak, rájár a rúd. 10 rajthelyes büntetéssel vág neki a hétvégi belga nagydíjnak Lando Norris, miután a McLaren új elektronikai egységet szerel be autójába a közelmúlt megbízhatósági problémái miatt. Na, úgyhogy így vágunk neki a hétvégi belga nagydíjnak. És akkor jön egy belga előadó, Kate Ryan, Babacar.

0: like music. Sztárreklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
3: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült, szakképzett, rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
6: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
7: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Ariana Grande és Twilight Zone, az ilyenre mondják, hogy nyugis, kellemes dal, jól esik hallgatni, nem sok vizet zavar, de úgy-úgy megalapoz egy bizonyos hangulatot. Vannak viszont dalok, amelyeket teljesen másként hallgatunk. Úgy talán átéljük, talán egy régi emléket, élményt juttat eszünkbe. Talán a hang, ahogy énekli, elvarázsol minket. Kökény képes erre, de Berecki Zoltán is, főleg ebben a dalban, nem tudom, hogy hívják most hirtelen, Joshua Groveling, valami ilyesmi, a februári song magyar változatát halljuk, magyar szöveggel nyilván, hangokba zárva. Na erre azt mondják, ez egy szép dal. Hát legyen!

0: Zajlik a helyreállítás Varságon. Új beléptető rendszer van a Szent Anna tónál. Tovább jutott a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Nikos Ordán államfő szerint Romániának mielőbb teljes jogkörrel rendelkező kormányra van szüksége, mert az ügyvivő kabinet jelentősen lassítja a döntéshozatalt. Az elnök úgy fogalmazott, nevetséges lenne 2 év alatt 4 egymást követő kormányt felállítani, és mindegyikhez külön kormányprogramot készíteni. Elmondása szerint jelenleg még egy átmeneti, úgynevezett fegyverszüneti kormány létrehozásáról sincs politikai megállapodás. Nikos Ordán hozzátette, bár több lehetséges megoldás is felmerült az elmúlt időszakban, egyelőre egyik forgatókönyv mögött sincs politikai konszenzus. Új beléptetési rendszert vezettek be a Szent Anna tónál. Az autós belépőt személyi látogatójegy váltotta fel. A turisták ezentúl külön fizetnek a parkolásért és a belépésért, a parkolás 3 óráig ingyenes, ezt követően minden megkezdett fél óráért 3 lejt kell fizetni. A felnőtt belépőjegy a helyszínen 46 lej, a diákok és gyermekek kedvezményes áron válthatnak jegyet, az 5 évesnél fiatalabbak számára pedig ingyenes a belépés. A látogatók családi és csoportos kedvezményeket is igénybe vehetnek, a csónakázás és a tutajozás pedig továbbra is külön díj ellenében vehető igénybe. A helyreállításon dolgoznak Székelyvarságon a szerdai vihar okozta károk után. A vihar fákat döntött ki, megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a telefon és internethálózat, több tanyarész elszigetelődött, a településre vezető megyei út egy szakasza pedig járhatatlanná vált. A károk felmérését és elhárítását csütörtökön kezdték meg, de a torlódások miatt a külső segítség is nehezen jutott el a településre. Időközben sikerült felszabadítani a megyei utat, megtisztították a patakmeder egy részét, az önkormányzat pedig bérelt munkagépekkel és törtkővel igyekszik járhatóvá tenni a megrongálódott útszakaszokat. A Hargita útkezelő vállalat szakemberei a helyszínen végeztek felméréseket a további helyreállítási munkák előkészítésére. Bővülhet a Hargita megyei 4. ligás labdarúgóbajnokság mezőnye a következő idényben. A csapatok augusztus elejéig nevezhetnek a pontvadászatra, miután az elmúlt szezonban 11 együttes szerepelt a bajnokságban. Az 5. ligából 4 csapat szerzett feljutási jogot, az Udvarhely körzetből Parajd és Lövéte, a Csík körzetből pedig Csíkszépvíz és Tusnád. A nevezési határidő lejárta után a Hargita megyei labdarúgó egyesület elkészíti az új idény versenykiírását. Amennyiben legalább 12 csapat nevez, oda-visszavágós rendszerben rendezik meg a bajnokságot, kisebb mezőny esetén pedig ismét alapszakasz és rájátszás dönthet a végső helyezésekről. Lejátszották a labdarúgó Európa Liga selejtezőiben az első forduló visszavágóit, pályára lépett a Ferencváros és a Kolozsvári Universitatea is. A kolozsvári együttes az idegenbeli gól nélküli döntetlen után a Dinamo Kijevet fogadta, ezen a meccsen sem esett gól, a büntető párbajban az ukrán csapat jutott tovább. A Ferencváros az idegenbeli 2-1 után hazai pályán fogadta a szerbiai Vojvodinát, a zöld-fehérek magabiztosan nyertek 3-0-ra. Meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz a nap folyamán, széljárás gyenge marad, csapadék nem várható. A legmagasabb délelőtt és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogassa kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székely keresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik. Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
5: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
6: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
5: Légy te is ős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

UB40 és Red Red Wine, 12 óra után járunk 18 perccel, amikor is eljött az idő, hogy kimondjam akkor a mai napra és erre a hétre ennyit részemről. Köszönöm a figyelmet, ha minden jól megy, hétfőn korán reggel találkozunk, addig is kellemes hétvégét, használják ki a szép időt, amíg szép, és ázzanak, hogyha szeretik az ázást, vagy borozzanak, ha szeretik a bort. A hétfői viszont hallásra Szász Csabát hallották. Ciao!

Ő meg szeplői közt kicsit elbújt, és csak mosolygott mellette. Ő meg énekelt, s úgy oda voltam, az csak füttyentett, s én hogy rohantam. Az ott fázott, és én betakartam.

hozott kétszer, de nekem nem kellett csillag se ékszer. S közben szédültem, most mit is mondjak, s ő csak mosoly.

0: Most megtaláltam rólam egy képet. Kicsi vagyok, még hunyorgok, s félek. S ahogy nézem, hát egyszer csak látom, ő már ott állt mellettem.
1: Hangulat és stílus kedvenc rádiójában.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
8: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió.
9: Hey. Kodak, yo.

0: Nikos Ordán államfő szerint Romániának mielőbb teljes jogkörrel rendelkező kormányra van szüksége, mert az ügyvivő kabinet jelentősen lassítja a döntéshozatalt. Az elnök úgy fogalmazott, nevetséges lenne 2 év alatt 4 egymást követő kormányt felállítani, és mindegyikhez külön kormányprogramot készíteni. Elmondása szerint jelenleg még egy átmeneti, úgynevezett fegyverszüneti kormány létrehozásáról sincs politikai megállapodás. Nikos Ordán hozzátette, bár több lehetséges megoldás is felmerült az elmúlt időszakban, egyelőre egyik forgatókönyv mögött sincs politikai konszenzus. Új beléptetési rendszert vezettek be a Szent Anna-tónál. Az autós belépőt személyi látogatójegy váltotta fel. A turisták ezentúl külön fizetnek a parkolásért és a belépésért, a parkolás 3 óráig ingyenes, ezt követően minden megkezdett fél óráért 3 lejt kell fizetni. A felnőtt belépőjegy a helyszínen 46 lej, a diákok és gyermekek kedvezményes áron válthatnak jegyet, az 5 évesnél fiatalabbak számára pedig ingyenes a belépés. A látogatók családi és csoportos kedvezményeket is igénybe vehetnek, a csónakázás és a tutajozás pedig továbbra is külön díj ellenében vehető igénybe. A helyreállításon dolgoznak Székelyvarságon a szerdai vihar okozta károk után. A vihar fákat döntött ki, megszűnt az áramszolgáltatás, leállt a telefon és internethálózat, több tanyarész elszigetelődött, a településre vezető megyei út egy szakasza pedig járhatatlanná vált. A károk felmérését és elhárítását csütörtökön kezdték meg, de a torlódások miatt a külső segítség is nehezen jutott el a településre. Időközben sikerült felszabadítani a megyei utat, megtisztították a patakmeder egy részét, az önkormányzat pedig bérelt munkagépekkel és törtkővel igyekszik járhatóvá tenni a megrongálódott útszakaszokat. A Hargita útkezelő vállalat szakemberei a helyszínen végeztek felméréseket a további helyreállítási munkák előkészítésére. Bővülhet a Hargita megyei 4. ligás labdarúgóbajnokság mezőnye a következő idényben. A csapatok augusztus elejéig nevezhetnek a pontvadászatra, miután az elmúlt szezonban 11 együttes szerepelt a bajnokságban. Az 5. ligából 4 csapat szerzett feljutási jogot, az Udvarhely körzetből Parajd és Lövéte, a Csík körzetből pedig Csíkszép Víz és Tusnád. A nevezési határidő lejárta után a Hargita megyei labdarúgó egyesület elkészíti az új idény versenykiírását. Amennyiben legalább 12 csapat nevez, oda-visszavágós rendszerben rendezik meg a bajnokságot, kisebb mezőny esetén pedig ismét alapszakasz és rájátszás dönthet a végső helyezésekről. Lejátszották a labdarúgó Európa Liga selejtezőiben az első forduló visszavágóit, pályára lépett a Ferencváros és a Kolozsvári Universitátia is. A kolozsvári együttes az idegenbeli gól nélküli döntetlen után a Dinamo Kijevet fogadta, ezen a meccsen sem esett gól, a büntető párbajban az ukrán csapat jutott tovább. A Ferencváros az idegenbeli 2-1 után hazai pályán fogadta a szerbiai Vojvodinát, a zöldfehérek magabiztosan nyertek 3-0-ra. Meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz a nap folyamán, széljárás gyenge marad, csapadék nem várható. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 26 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music. Star reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Nem, akció!
3: A bútor akkor rózsafont.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
8: Reklámot hallottak!
9: Star Rádió!
10: Star Rádió!
9: Star Rádió!
11: Fell by the wayside, like everyone else.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentésére.

0: betegséghez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
2: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
3: Ne szenvedj otthon. A Hadnagy Viakolor mindent megold.
4: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
3: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
4: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
3: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
2: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
5: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Költözhetnek a családorvosi rendelők, csökkent az energiatermelés, megkezdődik a szuperligás bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Csökkent Románia energiatermelése. Az Országos Statisztikai Intézet ma közzétett adataiból az derül ki, hogy az idei első 5 hónapban éves viszonylatban 2,9%-kal csökkent az ország energiatermelése. A primér energiatermelés 4,5%-kal csökkent, a villamos energiatermelés viszont 1,4%-kal nőtt. A kőolajtermelés 2,9%-kal, az import 6,1%-kal csökkent. Az ország villamos energia ellátása ezzel szemben 29,207 milliárd kilowattóra volt, ami jelentős emelkedés, ugyanakkor csökkent a hőerőművek áramtermelése 4,4%-kal. Figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az egészségügyben. A Sanitas szakszervezet közlése szerint július 20-án hétfőn 9 és 11 óra között 2 órás munkabeszüntetés lesz, míg július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájkot hirdetnek. A figyelmeztető sztrájk idején minden egészségügyi intézményben biztosítják a sürgősségi ellátást és a törvény által előírt kötelező szolgáltatásokat. A felújított Villanytelep utcai régi fogászat épületébe költözhetnek a hónap végén a Sziget utcai rendelőkből a családorvosok. A korszerűsített épületet ma mutatta be a polgármesteri hivatal. A Villanytelep utcai ingatlant energetikailag korszerűsítették, a beruházás összértéke 4 millió lej volt, ebből az önkormányzat önrésze 2,5 millió lej volt.
1: Hőszigetelve van az épület, nyilázárók, ajtók, ablakoknak teljes cseréje és a mellékhelyiségek teljes felújítása megtörtént. Ide a következő egy évben a családorvosi rendelők költöznek, ahol hasonló mértékű felújítást tervezünk,
0: mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester. A Villanytelep utcai épületben az ideiglenes családorvosi rendelők mellett szeptembertől az iskolafogászati szolgáltatás is újraindul, illetve ott lesz az egészségügyi posztliceum egyik oktatóterme is. Védőjátékost igazolt a magyar bajnokságból az FK Csíkszereda labdarúgó csapata. A székesfehérvári születésű Ódor Mátéra jobb hátvédként számítanak. A 25 éves 189 cm magas futballista a Vasastól szerződött Csíkszeredába. Az angyalföldieknél összesen 121 tétmérkőzésen lépett pályára, 1 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott, miközben a másodosztályban is az élvonalban is szerepelt. Ma megkezdődik a labdarúgó Szuperliga új idénye, az alapszakasz első fordulójának első meccsét ma 7:30-tól az FC Voluntár és az FC Botosán játsza. Este 9:30-tól az FC SB az FC Ágy és Pitesttel játszik. Holnap 9:30-től a Galacio célul a kolozsvári CFR-rel, 4:10-től a címvédő Krajovai Universitátia az aradi Utával csap össze. Vasárnap 17 órakor lesz a kolozsvári U-konstancai Fárul meccs, aznap este 7:30-tól a Petrolul Ploiești bukaresti Dinamo meccs. Hétfőn lépnek pályára a székelyföldi csapatok, 7:30-től kezdődik a Vajdahunyadi Corvinul FK Csíkszereda meccs. Ezt a találkozót Aradon játsszák. A forduló utolsó meccsén hétfőn este 9:30-től a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a bukaresti Rapid vendégeként lép pályára. Napsütéses nyári hétvégére számíthatunk, a meteorológusok szerint ma és holnap további felmelegedés várható. A széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek ma délután a 28 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Válts vissza legalább 20 betétdíjas csomagolást július 16-a és 20-a között, és használd fel az SGR utolványt ugyanebben az időszakban vásárláskor a Lidl Plus kártyád beolvasásával. Az utolványaidért az értékhatártól függetlenül egyetlen 10 és 25 lej közötti kupont kapsz a Lidl Plus alkalmazásban, amely július 25-e és augusztus 2-a között érvényes. Lidl, igazán megéri!
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklám.

Nyári témák Erikával. Ez itt a Sztár Rádió és a legnagyobb slágerek változatosan. Nyár van, és semmi baj, szoktuk énekelni és mondani. Viszont akkor van baj, hogyha véletlenül ételmérgezést kapunk, hiszen a nyár nem csak a szabadságról és a strandolásról szól, hanem a közös grillezésekről, piknikekről és szabadtéri étkezésekről is. Ilyenkor azonban egy kicsit jobban oda kell figyelnünk arra, hogy mit és hogyan tárolunk vagy fogyasztunk. Kedves rádióhallgatók, a melegben az ételek sokkal gyorsabban romlanak, ezt mindenki tudja. Ami télen még gond nélkül kibír pár órát, az nyáron akár fél vagy egy óra alatt is problémássá válhat, főleg a húsok, a tojásos ételek vagy teljes alapú fogások esetében. Ezért is fontos, hogy a könnyen romló ételeket mindig hűvösen tartsuk, és lehetőség szerint minél hamarabb elfogyasszuk. Egy hűtőtáska például nagyon-nagyon sokat segíthet egy kirándulás vagy strandolás során. Mire kell odafigyelni a grillezésnél például? Hát, hogy az ételek megfelelően átsüljenek, nem csak az íz miatt, hanem biztonsági szempontból is, hogy a húsok teljesen el kell készüljenek, mert akkor több a valószínűsége annak, hogy nem fog fájni a hasunk. És talán a legfontosabb, hogyha egy étel szokatlanul néz ki, vagy van valamilyen szaga, vagy nem vagyunk benne biztosak, akkor inkább ne fogyasszuk el. Lehet ez egy esküvőn, lehet ez egy ünnepi eseményen, egy családi összejövetelen, bármin. Vagy akár ugye, hogyha kirándulunk, szabadságolunk, és all-inclusive ajánlattal vagyunk napokat egy szállodában, hotelben, akkor jó megnézni azt, hogy mit is tesznek elünkbe, vagy milyen svédasszalos kínálat van. Hiszen a nyári melegben nem éri megkockáztatni. Hogyha egy kicsit odafigyelünk ezekre az apróságokra, akkor a nyári közös étkezésekből csak a jó élmények fognak megmaradni, és finomabbnál finomabb ételeket fogunk fogyasztani, az is lehet, hogy felszedünk 1-2 kilót így a szabadságok alatt, de majd leadjuk ősszel. Továbbra is szólnak a legjobb zenék itt a 100.8-on, a Sztár

0: like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserít.

0: A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744-7857-21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Tartson lépést a világgal, utazzon a Transptourral!
2: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
1: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
2: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
1: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

0: Költözhetnek a családorvosi rendelők, csökkent az energiatermelés, megkezdődik a szuperligás bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Csökkent Románia energiatermelése. Az Országos Statisztikai Intézet ma közzétett adataiból az derül ki, hogy az idei első 5 hónapban éves viszonylatban 2,9%-kal csökkent az ország energiatermelése. A primér energiatermelés 4,5%-kal csökkent, a villamos energiatermelés viszont 1,4%-kal nőtt. A kőolajtermelés 2,9%-kal, az import 6,1%-kal csökkent. Az ország villamos energiaellátása ezzel szemben 29,207 milliárd kilowattóra volt, ami jelentős emelkedés, ugyanakkor csökkent a hőerőművek áramtermelése 4,4%-kal. Figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az egészségügyben. A Sanitas szakszervezet közlése szerint július 20-án hétfőn 9 és 11 óra között 2 órás munkabeszüntetés lesz, míg július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájkot hirdetnek. A figyelmeztető sztrájk idején minden egészségügyi intézményben biztosítják a sürgősségi ellátást és a törvény által előírt kötelező szolgáltatásokat. A felújított Villanytelep utcai régi fogászat épületébe költözhetnek a hónap végén a Sziget utcai rendelőkből a családorvosok. A korszerűsített épületet ma mutatta be a polgármesteri hivatal. A Villanytelep utcai ingatlant energetikailag korszerűsítették, a beruházás összértéke 4 millió lej volt, ebből az önkormányzat önrésze 2,5 millió lej volt.
1: Hőszigetelve van az épület, nyilázárok, ajtók, ablakoknak teljes cseréje és a mellékhelyiségek teljes felújítása megtörtént. Ide a következő egy évben a családorvosi rendelők költöznek, ahol hasonló mértékű felújítást tervezünk,
0: mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester. A Villanytelep utcai épületben az ideiglenes családorvosi rendelők mellett szeptembertől az iskolafogászati szolgáltatás is újraindul, illetve ott lesz az egészségügyi posztliceum egyik oktatóterme is. Védőjátékost igazolt a magyar bajnokságból az FK Csíkszered a labdarúgó csapata. A székesfehérvári születésű Ódor Mátéra jobb hátvédként számítanak. A 25 éves 189 cm magas futballista a Vasastól szerződött Csíkszeredába. Az angyalföldieknél összesen 121 tétmérkőzésen lépett pályára, 1 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott, miközben a másodosztályban is az élvonalban is szerepelt. Ma megkezdődik a labdarúgó Szuperliga új idénye, az alapszakasz első fordulójának első meccsét ma 7:30-tól az FC Voluntár és az FC Botosán játsza. Este 9:30-tól az FC SB az FC Ágyes Pitesttel játszik. Holnap 7:30-tól a Galacia célul a kolozsvári CFR-rel, 4:10-től a címvédő Krajovai Universitátia az aradi Utával csap össze. Vasárnap 17 órakor lesz a kolozsvári U-konstancai Fárul meccs, aznap este 7:30-tól a Petrolul Ploiești bukaresti Dinamo meccs. Hétfőn lépnek pályára a székelyföldi csapatok, 7:30-től kezdődik a Vajdahunyadi Korvinul FK Csíkszereda meccs. Ezt a találkozót Aradon játsszák. A forduló utolsó meccsén hétfőn este 9:30-től a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a bukaresti Rapid vendégeként lép pályára. Napsütéses nyári hétvégére számíthatunk, a meteorológusok szerint ma és holnap további felmelegedés várható. A széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek ma délután a 28 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: lemezszerkesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és 3 napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidl-ben az 1 kg-os Baroni csirkevirslé 9,99 bani, a 415 g-os Nixe fehér tonhal olívaolajban 32,99 bani, és a zöld húsos paprika kilója 5,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simónál.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falviút 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

Nyári témák Erikával. A Sztár Rádió itt van, és a legnagyobb slágerek a Sztár Rádióban. Nyár van, és hogyan segítsük a madarakat nyáron, ezzel a témával érkezem, hiszen nyáron nem csak mi emberek érezzük meg a melegebb napokat, hanem a természet élőlényei is. A madarak számára ez az időszak különösen fontos, hiszen ilyenkor nevelik fiókáikat, és sok-sok energiára van szükségük. El sem tudjuk képzelni, hogy mennyire sokra. A nagy melegben a madaraknak is bizony nehezebb vizet találni. Ezért az egyik legegyszerűbb és legkedvesebb dolog, amit tehetünk értük, ha kiteszünk egy kis friss vizet a kertbe vagy az erkére, egy sekély tálka is elég, és sok madár hálás lesz érte, egy idő után aztán már oda is kapnak. Úgymond hazatérnek idézőjelesen. Fontos, hogy ezt a vizet rendszeresen cseréljük, hiszen a melegben gyorsan felmelegszik vagy szennyeződik. Ha pedig egy kis kavicsot vagy követ teszünk bele, a kisebb madarak is biztonságosan tudnak majd belőle inni. A szakértők szerint a nyári hónapokban a madarak számára az élelem is kihívás lehet, különösen a városi környezetben. Egy kevés mag vagy madár eleség szintén sokat segíthet nekik, úgyhogy ezt sem árt közbe-közbe kitenni, a párkányra esetleg. És érdekes látni, hogy a madarak mennyire gyorsan megszokják azokat a helyeket, ahol rendszeresen találnak vizet vagy ételt, sokszor visszatérnek ugyanarra a helyre nap mint nap. Például nálunk is volt ilyen, két madarat is etettünk rendszeresen a tömbház teraszunknak a párkányán, és mindig visszatérnek. És talán ez a legszebb az egészben. Egy apró gesztussal mi is részei lehetünk a természet körforgásának, és segíthetünk abban, hogy a nyár ne csak nekünk, hanem az állatoknak is könnyebb legyen. És könnyebb lesz a nyár azáltal is, hogy a legnagyobb slágereket hallgatjuk itt a Sztár Rádióban.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyan itt penthouse-t is vásárolhatsz.

0: Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
1: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omnia Sig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.

0: Költözhetnek a családorvosi rendelők, csökkent az energiatermelés, megkezdődik a szuperligás bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Csökkent Románia energiatermelése. Az Országos Statisztikai Intézet ma közzétett adataiból az derül ki, hogy az idei első 5 hónapban éves viszonylatban 2,9%-kal csökkent az ország energiatermelése. A primér energiatermelés 4,5%-kal csökkent, a villamos energiatermelés viszont 1,4%-kal nőtt. A kőolajtermelés 2,9%-kal, az import 6,1%-kal csökkent. Az ország villamos energia ellátása ezzel szemben 29,207 milliárd kilowattóra volt, ami jelentős emelkedés, ugyanakkor csökkent a hőerőművek áramtermelése 4,4%-kal. Figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az egészségügyben. A Sanitas szakszervezet közlése szerint július 20-án hétfőn 9 és 11 óra között 2 órás munkabeszüntetés lesz, míg július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájkot hirdetnek. A figyelmeztető sztrájk idején minden egészségügyi intézményben biztosítják a sürgősségi ellátást és a törvény által előírt kötelező szolgáltatásokat. A felújított Villanytelep utcai régi fogászat épületébe költözhetnek a hónap végén a Sziget utcai rendelőkből a családorvosok. A korszerűsített épületet ma mutatta be a polgármesteri hivatal. A Villanytelep utcai ingatlant energetikailag korszerűsítették, a beruházás összértéke 4 millió lej volt, ebből az önkormányzat önrésze 2,5 millió lej volt.
1: Hőszigetelve van az épület, nyilázárók, ajtók, ablakoknak teljes cseréje és a mellékhelyiségek teljes felújítása megtörtént. Ide a következő egy évben a családorvosi rendelők költöznek, ahol hasonló mértékű felújítást tervezünk,
0: mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester. A Villanytelep utcai épületben az ideiglenes családorvosi rendelők mellett szeptembertől az iskolafogászati szolgáltatás is újraindul, illetve ott lesz az egészségügyi posztliceum egyik oktatóterme is. Védőjátékost igazolt a magyar bajnokságból az FK Csíkszered a labdarúgó csapata. A székesfehérvári születésű Ódor Mátéra jobb hátvédként számítanak. A 25 éves 189 cm magas futballista a Vasastól szerződött Csíkszeredába. Az angyalföldieknél összesen 121 tétmérkőzésen lépett pályára, 1 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott, miközben a másodosztályban is az élvonalban is szerepelt. Ma megkezdődik a labdarúgó Szuperliga új idénye, az alapszakasz első fordulójának első meccsét ma 7:30-tól az FC Voluntár és az FC Botosán játsza. Este 9:30-tól az FC SB az FC Ágy és Pitesttel játszik. Holnap 7:30-tól a Galacio célul a kolozsvári CFR-rel, 4:10-től a címvédő Krajovai Universitátia az aradi Utával csap össze. Vasárnap 17 órakor lesz a kolozsvári U-konstancai Fárul meccs, aznap este 7:30-tól a Petrolul Ploiești bukaresti Dinamo meccs. Hétfőn lépnek pályára a székelyföldi csapatok, 7:30-től kezdődik a Vajda Hunyadi Corvinul FK Csíkszereda meccs. Ezt a találkozót Aradon játsszák. A forduló utolsó meccsén hétfőn este 9:30-től a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a bukaresti Rapid vendégeként lép pályára. Napsütéses nyári hétvégére számíthatunk, a meteorológusok szerint ma és holnap további felmelegedés várható. A széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek ma délután a 28 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A szuper hétvége most jubileumi ajánlatokkal és három napon át tartó szuper kedvezményekkel érkezik. Péntektől vasárnapig a Lidl-ben az 1 kg-os Baroni csirkevirslé 9,99 bani, a 415 g-os Nixe fehértonhal olívaolajban 32,99 bani, és a zöld húsos paprika kilója 5,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Szeretnél egy kis nyári feltöltődést? Akkor a Diana Manufaktúra levendula és gyógynövénykertje téged vár. Több mint 10 000 illatozó levendulatű, mesés lila látvány és igazi kikapcsolódás vár július 26-áig. Szedd magad a levendula csokrodat, pihenj meg a gasztropontnál egy hűs limonádéval, és válogass a kézműves finomságok és levendulás különlegességek között. Szörpök, illóolajok, krémek, szappanok és még sok más. Nyitva hétköznap 15 és 21 óra között, szombaton és vasárnap 11-től 21 óráig, Székelykeresztúron a Székely utca 9-es szám alatt. A hétvégi programokért keresd a Diana Manufaktúra Facebook oldalát. Diana Manufaktúra, ahol a nyár lila színben virágzik.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazúrt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
1: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
2: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Költözhetnek a családorvosi rendelők, csökkent az energiatermelés, megkezdődik a szuperligás bajnokság. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Csökkent Románia energiatermelése. Az Országos Statisztikai Intézet ma közzétett adataiból az derül ki, hogy az idei első 5 hónapban éves viszonylatban 2,9%-kal csökkent az ország energiatermelése. A primér energiatermelés 4,5%-kal csökkent, a villamos energiatermelés viszont 1,4%-kal nőtt. A kőolajtermelés 2,9%-kal, az import 6,1%-kal csökkent. Az ország villamos energia ellátása ezzel szemben 29,207 milliárd kilowattóra volt, ami jelentős emelkedés, ugyanakkor csökkent a hőerőművek áramtermelése 4,4%-kal. Figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az egészségügyben. A Sanitas szakszervezet közlése szerint július 20-án hétfőn 9 és 11 óra között 2 órás munkabeszüntetés lesz, míg július 28-ától határozatlan idejű általános sztrájkot hirdetnek. A figyelmeztető sztrájk idején minden egészségügyi intézményben biztosítják a sürgősségi ellátást és a törvény által előírt kötelező szolgáltatásokat. A felújított Villanytelep utcai régi fogászat épületébe költözhetnek a hónap végén a Sziget utcai rendelőkből a családorvosok. A korszerűsített épületet ma mutatta be a polgármesteri hivatal. A Villanytelep utcai ingatlant energetikailag korszerűsítették, a beruházás összértéke 4 millió lej volt, ebből az önkormányzat önrésze 2,5 millió lej volt.
1: Hőszigetelve van az épület, nyilázárók, ajtók, ablakoknak teljes cseréje és a mellékhelyiségek teljes felújítása megtörtént. Ide a következő egy évben a családorvosi rendelők költöznek, ahol hasonló mértékű felújítást tervezünk,
0: mondta a híradónknak Szakács Pál István polgármester. A Villanytelep utcai épületben az ideiglenes családorvosi rendelők mellett szeptembertől az iskolafogászati szolgáltatás is újraindul, illetve ott lesz az egészségügyi posztliceum egyik oktatóterme is. Védőjátékost igazolt a magyar bajnokságból az FK Csíkszered a labdarúgó csapata. A székesfehérvári születésű Ódor Mátéra jobb hátvédként számítanak, a 25 éves 189 cm magas futbalista a Vasastól szerződött Csíkszeredába. Az angyalföldieknél összesen 121 tétmérkőzésen lépett pályára, 1 gólt szerzett és 5 gólpasszt adott, miközben a másodosztályban és az élvonalban is szerepelt. Ma megkezdődik a labdarúgó Szuperliga új idénye, az alapszakasz első fordulójának első meccsét ma 7:30-tól az FC Voluntár és az FC Botosán játsza. Este 9:30-tól az FC SB az FC Ágyes Pitesttel játszik. Holnap 7:30-tól a Galaci Océrül a kolozsvári CFR-rel, 9:40-től a címvédő Krajovai Universitátjá az aradi Utával csap össze. Vasárnap 17 órakor lesz a kolozsvári U-konstancai Fárul meccs, aznap este 8:30-tól a Petrolul Ploiești bukaresti Dinamo meccs. Hétfőn lépnek pályára a székelyföldi csapatok, 7:30-től kezdődik a Vajdahunyadi Corvinul FK Csíkszereda meccs. Ezt a találkozót Aradon játsszák. A forduló utolsó meccsén hétfőn este 9:30-től a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a bukaresti Rapid vendégeként lép pályára. Napsütéses nyári hétvégére számíthatunk, a meteorológusok szerint ma és holnap további felmelegedés várható. A széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A hőmérsékleti értékek ma délután a 28 fokot is elérhetik. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük, és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színesebb világért.
6: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
8: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
2: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: like music. Star reklám.
1: Elindult a 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál. Most itt a tökéletes alkalom, hogy új Dacia vagy Renault volánja mögé ülj. A Renault Clio már 14.300 eurótól, a Dacia Logan 11.990 eurótól, a Dacia Duster pedig 15.900 eurótól a tiéd lehet a roncsautó program keretében. Ne halogasd a döntést, hiszen a helyek száma korlátozott. Ráadásul nálunk régi autódat új és használt autó vásárlásakor is beszámítjuk. Ha kiváló árérték arányú autót keresel, a Dacia továbbra is a legjobb választás. 2026-os roncsautó program az Autogroup Simonnál.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Star Rádió

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám. Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára!
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ru honlapunkat. Hadd nagy viakolor, minőség megbízható.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Iker Automoso és Autokozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automoso és Autokozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automoso és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparket, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
8: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Sztár reklám.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet. Kizárul.
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív

0: fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A tévében reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barni válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgess fel magad!

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

FM 100.8. Töltse kellemesen a nyarat a Star Rádióval. Star Rádió. This one I feel in broken hearts.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció.
0: Star Rádió.